0: vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
1: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat szeptember 14-én magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, mondom a tartalmat röviden. Új kormányzati intézkedéscsomag lép hatályba az energia áremelkedések miatt. Megkezdődött a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosításának a folyamata. Illegális hulladékot észleltek a Vinkovci melletti Otokvárosban. A krízisintervenciós csoport ezen a héten is a zágrábi villamosmérnöki szakközépiskolában marad. Az Európai Unió vezetői Észak-Finnországban tanácskoznak, és a hétvégén lezajlott a 26. Kopácsi halásznapok.
1: Híreink következnek.
0: Szeptember 30-án lép életbe az energia áremelkedésekkel szembeni védelmét szolgáló új kormányzati intézkedéscsomag, amelynek értéke megközelíti a 260 millió eurót. A HRT üzleti hét című műsorában Máté Bule, a pénzügyminisztérium államtitkára, Irena Weber, a HUB vezérigazgatója, és Mladen Vedris gazdasági elemző arról beszéltek, hogy biztosított-e már a finanszírozás, és milyen mértékben segítik majd az intézkedések a lakosságot. Davor Božinovics belügyminiszter ma megerősítette, hogy megkezdődött a közúti közlekedés biztonságáról szóló törvény módosításának a folyamata, amely egyértelműbb meghatározásokat és szigorúbb szankciókat irányoz elő az átalakított autók illegális találkozóival kapcsolatban. Elmondása szerint az elmúlt napokban a rendőrség több mint 360 személlyel szemben intézkedett, 43 gépkocsit pedig műszakilag hibásnak nyilvánított és kivont a forgalomból. Božinovics szerint a rendőrség azt javasolja, hogy az ilyen összejövetelekért kiszabható bírságok összegét 1320 és 2650 euró közötti tartományba emeljék. A krízisintervenciós csoport ezen a héten is a zágrábi villamosmérnöki szakközépiskolában marad, miután pénteken egy diák megsebesített egy másik tanulót és egy takarítónőt. Ma délelőtt tüntetést tartottak az iskola épületénél a Szülők a Gyermekekért Egyesület szervezésében, amely fokozott iskolai biztonságot követel. Az egyesület elnöke Helena Ancsics, valamint Mário Bozsurics tanár arra hívta fel a figyelmet, hogy az iskolai biztonságért felelős személyzet egyszerűen tehetetlen. Illegális hulladékot észleltek a Vinkovci melletti Otokvárosban, ahol a lakosok felfigyeltek és jelentették a médiának az Olaszországból származó műanyag és a textil hulladék állításuk szerinti törvényellenes tárolást. Az esetről értesítették az állami felügyelőséget, Szlávko Grgics Otok polgármestere pedig elmondta, hogy hivatalos panaszt tett a rendőrségen, valamint az illetékes ellenőrző szerveknél. A hulladék pontos mennyisége egyelőre nem ismert. Parlamenti választásokat tartottak Svédországban. A nem végleges eredmények szerint a szociáldemokrata vezetőt, Magdalena Anderssont miniszterelnöknek támogató balközép pártok 175 mandátumot szereztek, egyel többet, mint a hivatalban lévő kormányfőt Ulf Kristersson támogató jobboldali tömb pártjai. Az Európai Unió vezetői Észak-Finnországban tanácskoznak, megvitatják, hogyan erősíthetnék az unió jelenlétét a sarkvidéken, egy olyan térségben, ahol az elmúlt hónapokban a tetőfokára hágott a geopolitikai feszültség. Több mint fél éve annak, hogy Donald Trump amerikai elnöki már harmadszor is kilátásba helyezte Grönland erőszakos megszerzését, ami komoly válságot idézett elő a nyugati szövetségesek körében. Bár azóta enyhült a feszültség az európaiak és az amerikai. Régióban.

0: A Kopácsi Halásznapok egy hagyományos baranyai rendezvény, amely a hétvégén immár 28. alkalommal vonzotta a látogatók sokaságát. Gazdag gasztronómiai kínálattal, autentikus termékekkel, zenével és minden korosztály számára tartogatott programokkal. A pénteki megnyitót követően szombaton kultúrműsorra került sor, ahol a régió különböző pontjairól érkező 11 kulturális és művészeti csoport fellépése követte egymást. A szervező Kopácsi Arany János Magyar Kultúregyesület társcsoport vezetője és koreográfusa Ruzsicska Ilonka.
1: Nagy öröm számomra, hogy ma is itt a Kopácsi Halásznapokon a Tavi Rózsa táncsoport föllépett. Tulajdonképpen 3 éve indultunk, nagyon nagy lelkesedéssel a lányok, meg a fiúk is, hogy alapítsunk mi is egy táncsoportot, és így akkor összeszerveződtünk, és most már 3. lépünk föl, és már 3 táncunk is van, és annak örülök még nagyon, hogy az a lelkesedés az nem maradt el a mai napig, és ma is épp olyan lelkesedéssel járnak próbákra, itt vannak, föllépéseink vannak, nagyon sok helyre fölkérnek bennünket, a másik pedig az, hogy vannak új tagjaink is. A koreográfiát én szoktam kigondolni, igaz, hogy nem vagyok szakképzett koreográfus, de mindig arra törekszem, hogy inkább ilyen baranyai táncaink, kopácsi, amit csak itt a lakodalmas, az is direkt kopácsi, lakodalmas, amit még én is, amikor még kislány voltam, láttam, és azt táncoltam. És nem is szeretnénk más honnan táncokat tanulni, most nagyon mondogatják, hogy hát jó lenne még egy tánc, de ez már a negyedik, úgyhogy most megint így jár az agyam, hogy na akkor most megint valamilyen baranyait szeretnék, ami baranyai falvakból vannak a dalok, aki mindenki ismer, és az is nagyon jó, hogy amikor visszahallom, hogy jaj, úgy szeretünk benneteket hallgatni, mert az összes dalt ismerjük, amire táncoltok, és ez annyira jó, úgyhogy ez is egy ilyen, a lelkemnek egy ilyen nagyon jó érzés. Minden évben már vannak olyan táncsoportok, akik itt vannak, mindig nagy örömmel jönnek, jönnek Magyar Egregyről, az Magyarországon van, akkor a pécsiek, a Misina, kupusziakat ne is mondjam, hát ők meg mindig hozzák a zenekart, akik nagyon földobják az egészet, de a mi táncsoportjaink is, a beljeiek itt voltak az idén, akkor a csúzai csárdás, akikre mindig mindenki nagyon büszke, a dájhegyiek is, szóval mindenki, akit számít, az itt volt.
0: Fényes sokszoknyás viseletben és zenekarral kápráztatta el a nézőket a kupuszinai táncsoport, akik sok éve visszajárnak a rendezvényre fellépni.
2: Limburger Georgina vagyok, és a Kupuszinai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület hagyományőrző táncsoportját vezetem, és idén, én nem is tudom, hanyadszorra veszünk részt a Kopácsi Halásznapokon, mindig nagy szeretettel várnak minket, és mindig nagy örömmel is szívesen jövünk ide. Hát az egyesületünk egy nagyon nagy múltú egyesület, most itt lehetne évszámokat is szajkózni szerintem, de lényegtelen, szóval a Kupuszina a gyönyörű sokszoknyás viseletéről híres, a legdirabi palóc település, és csak a sajátjainkat táncoljuk, csak saját táncot, csak saját viseletben, és látni lehet a fiatalokat, annyira szívesen, örömmel jönnek és részt vesznek ezenek a föllépéseken, és ugyanígy a táncpróbákon is. A táncsoportunk vegyes része a fúvószenekarunk. Kupuszinán a fúvószenén, és a, így mondom, hogy a zeneoktatások nagyon nagy múltja van, az Apatini Általános Zeneiskolának van egy kihelyezett tagozatja Kupuszinán, úgyhogy nálunk már évtizedekre visszamenőleg nagy hagyománya van a zeneoktatásnak, és ennek köszönhetően egy nagyon nagy, hatalmas fúvószenekarunk is van, amelynek egy töredéke az egy 8-9 tagú egyesület, az, ami kíséri a társcsoportunkat, úgyhogy mi csak élőzenével lépünk föl. Én a társcsoportot egy 3 éve vettem át, a társcsoport vezetését. Nem tudnám megmondani ezt, hogy előbbi vezetőket kellene megkérdezni, szóval szerintem ez is évtizedes kapcsolat visszamenőleg már. Rokoni szálak is vannak, ugye Kupuszina, mikor legnépesebb volt a falu, akkor volt olyan 3800 lakosa is a falunak, és abban az időben nagyon sokan voltak Dunán innen is, meg ott Újvidék környékére, és nagyon, nagyon sok felé kirajzott a falunk lakossága, mivel a falu, így mondom, hogy a mezőgazdasági területei nem tudták kiszolgálni azt a rengeteg nagy létszámú falut, ami volt, és akkor rengeteg felé voltak, hogy így vannak. Szerintem Rokoni szálak is, ugyanúgy Laskó, Kopács, több felé.
0: A rendezvény társszervezői Beje község önkormányzata és a Kopácsi Szarvas Vadásztársaság. A projektet a Horvát Nemzeti Idegenforgalmi Közösség, Eszék-Baranya megye, a Horvát Gazdasági Kamara, a Mezőgazdasági Minisztérium, valamint a Horvát Köztársaság Regionális Fejlesztési és Európai Uniós Alapok Minisztériuma támogatta.

0: időjárás jelentés.
1: Ma túlnyomóan felhős, borús volt az idő. A nappali hőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakult. Eszéken délben 21 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 61%, a légnyomás értéke 1020 hektopaszkál volt. Holnap a maihoz hasonló időjárás várható, éjszaka 10 és 15 Celsius fok közötti hőmérséklet várható, míg nappal 25 Celsius fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, legyen ma is szép estéjük, viszont hallásra!